másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Európa. R&D zenék. 96.4. Base FM.
1: 50%. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

A zene sem fog. Rap. Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

bizfm.hu.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Jössz itt majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: 24 megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A délies szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a gyógynövényekről lesz szó, illetőleg a gyógynövények egyes fajtáiról, illetőleg azok hatásairól. Vágjunk is bele. Mik azok a gyógynövények? Tágabb értelemben a gyógynövénynek nevezzük mindazokat a növényeket, amelyek valamelyik részét az emberek a bennük lévő hatóanyagok miatt hagyományok, vagy az irodalmi adatok alapján gyógyászati célokra használtak, illetőleg használnak. Szűkebb értelemben véve azokat a gyógynövényeket tekintjük gyógynövénynek, amelyek gyógyászati célú felhasználását valamelyik hivatalos forrás is engedélyezi, legyen szó akár orvosiról, akár néprajzi adatok alapján lévő növényről. A gyógynövények ismeretének története. Az ősi kultúrákban elsősorban ezekkel a gyógynövényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern tudomány kutatásaival igazolt, valamint annak hatásait is igazolta a modern tudomány. Vannak vadontermő és termesztett gyógynövények. A rómaiak termesztettek először például a gyógyászati célra olyan növényeket, de az egyiptomiak az Ebers papírus, ami ugye az időszámításunk előtti 3500 körül keletkezett, több mint 800 különböző gyógymódot ír le. Az ókori kínaiak már az időszámításunk előtt is végeztek komoly műtéteket, különböző gyógynövényfőzeteket alkalmazva. Hua Tuo általános érzéstelenítés alatt hajtott végre műtéteket, a betegeknek a saját maga által kifejlesztett borral kevert gyógynövény kivonatot adta, mint egyfajta gyógyszerként. Hua Tuo állítólag még olyan komoly műtéti beavatkozásokat is végrehajtott a mafeizan segítségével, mint az emésztőrendszer egy részének eltávolítása. A műtét előtt szájon át adta be a borban elkevert kivonatot, amely emésztetlenséget eredményezett, illetve feltehetően blokkolta az ideg-izom ingerület áttevődést. Magyarországon az 1915-ben alapított gyógynövénykísérleti állomás kezdte meg, majd a Gyógynövénykutató Intézet és a Herbária Központ szervezi a vadontermő gyógynövények gyűjtését, illetőleg azok termesztését. A gyógynövények különböző hatóanyagai. Alkaloidok. Általában bódító, fájdalomcsillapító, izgató és élénkítő hatásúak. Ilyenek például az aranyrozs, a belindek, a vérehulló fecskefű, a kender, a mággubó, a maszlag, a nadragúja, illetőleg az őszi kikerics. Cserzőanyagok. Bélhurút oldására és vérzés csillapítására használják. Tölgy, nyír, vadgesztenye. Glikoizodok. Szívműködés szabályozó, izzasztó, vizelet elhajtó, hashajtó hatású anyagok, ilyenek például a piros gyűszűvirág, a tavaszi hérics, illetőleg a gyöngyviráglevél. Illóolajok, emésztés serkentő, gyulladásgátló, ízesítő hatásúak. Ilyenek például az ánizs, a borsmenta, a közönséges cickafark, az édeskömény, a fodormenta, a kakukkfű, a kamilla, a koriander, valamint a zsája. Vannak a keserű anyagok. Emésztés serkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásúak. Ilyenek például a benedekfű, ezerjófű, fehér üröm, kámos gyökér, illetőleg a tárnincs gyökér. Szaponinok, nyálkaoldó, felszívódást elősegítő, köptető hatású anyagok. Ilyen például az iglice gyökér, a kankalin gyökér, illetőleg a szappan gyökér. Szénhidrátok, gyulladás csökkentő és bevonódó anyagok. Ilyenek például a bodza, az igazi édes gyökér, a gyermekláncfű, a hárspavirág, a papsajt, illetőleg az illíz gyökér. És vannak bennük vitaminok, A-vitamint, a sárgarépa és a csonthéjas gyümölcsök, B-vitamint a gabonamagvak, C-vitamint a friss gyümölcsök, például a csipkebogyó, a paprika, E-vitamint a gabonafélék csirájából nyerünk. A gyógynövények felhasználása. A gyógyszeripar különféle eljárásokkal kivonja, izolálja a hatóanyagokat, és azt aztán tisztán más hatóanyagokkal, vegyületekkel különböző gyógyszerformákban hozza forgalomba. Például a gyűszűvirág leveléből szívműködés szabályozó módon, illetőleg az aranyrosból vérzés csillapító, vérnyomás csökkentő, illetőleg a métengfűből vérnyomás csökkentő, a nadragúja gyökérből görcsoldó, szemészeti célokat szolgáló, a macska gyökérből nyugtató, a mággubóból fájdalomcsillapító, kőgés csillapító hatású anyagokat állítanak elő. Az élelmiszeripar is használja gyógynövényeket, de ezen belül a likőrgyártás, az édesipar is nagyon sok gyógynövényt használ fel. Kozmetikai ipar, itt is nagyon sok gyógynövényt használnak, például különböző szájvizek, illatszerek, hajszerek, hajolajok, főként az arcbőr jellegének megfelelő arcpakolásokhoz, illatos növényi fürdők és egyéb kozmetikai szerek készítéséhez használják fel. A bőriparban is használják a gyógynövényeket,
A bőrök feldolgozásához cserszömörce, füzényfű, a szűcsiparban például a szappangyokért használata szükséges. A dohányipar, a dohány fermentálásakor, illetőleg a szagos műge illatanyag javítására használják. Használják a népi gyógyászatban, illetőleg az állatorvoslásban, haszonállatok és társállatok állatorvosi kezelésében is. A gyógynövények gyűjtése. A gyógynövények gyűjtése és természetes, külön szakértelmet kíván. A legjobb gyógyhatást a frissen szedett gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon gyűjtsük össze és szárítsuk. A gyökereket kora tavasszal vagy ősszel, a leveleket virágzás előtt és alatt, a termést a teljes érés idején, virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük össze. Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk be. A gyűjtés lehetőleg napsütéses időben, a növény száraz állapotában, tehát eső és harmad felszáradását követően végezzük el. Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni, ugyanis a növény befülled és a szárítás közben megfeketedik. Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján, nagyforgalmú autópályák vagy utak, ipartelepek vagy egyéb vasúti töltések környékén se gyógynövényeket. Gyógynövények szárítása. A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy papíron terítsük szét, árnyékban, szellős, meleg helyen szárítsuk, például a padláson. A gyökerek, nedvdús termékek, kérgek teljes kiszárításához még feldarabolt állapotban is mesterséges hőre van szükség. A hőmérséklet ilyenkor sem lehet 35 Celsius foknál magasabb. A gyógynövények tárolása. Csak teljesen száraz növényeket tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket, kartondobozokat, textilzsákokat használhatunk. Védjük a nedvességtől, a fénytől és fémekkel való érintkezéstől.

0: 96.4. Bass FM.
1: Mindenki fucked up.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül is.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life folytatása. Mai témákban a gyógynövényeket veszük górcső alá. Az előző részben általánosságban beszéltünk róla, most pedig konkrétan belemegyünk a gyógynövények konkrét hatásaiba. Mai témánk a citromfű, úgyhogy a citromfű hatásairól fogok nektek beszélni. Alapvetően a citromfű nem csak nyugtató hatása miatt érdemes fogyasztani, hanem egyéb más pozitív hatása is ismert. A gyógynövények rendkívül népszerűek manapság, és sokan újra felfedezik az azokban rejlő erőt. Most, amikor az egészségvédelme és az immunrendszer erősítése kiemelt jelentőséggel bír, mind a társadalom számára, mind az adott egyén számára, ránk sem mindegy, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk napi rendszerességgel. Igaz, ez a folyadékbevitelre, a teafélékre is egyaránt. Ugyan a filteres gyümölcsteák kétségkívül megédesítik az estéket, de ha valódi egészségügyi előnyt szeretnénk elérni, akkor a szálas gyógyteák mellett érdemes letenni a voksunkat. A citromfő olyan alapanyag, amelyet mindig célszerű otthon tartani a házi patikában. Megjelenésében kisi a csanára hasonlít a növény, de nem csíp, sőt a természetben rátalálva kifejezetten kellemes illata van. Mivel viszonylag igénytelen növényfajta, ezért ültetés nélkül is rábukkanhatunk akár a kert egyes szegleteiben is. A népi gyógyászat rendszerint vírusölő hatása miatt alkalmazta, de a stressz oldásában és az emésztés elősegítésében is kiemelt szerep jut számára. Én pedig elhozok minden hasznos információt, amely a citromfűről érdemes tudni. Az ókorban is szívesen használták. A citromfű használata nem az elmúlt évtizedek találmánya, már a perzsa birodalom idején az ókorban is ismerték annak előnyös hatásait. Elsősorban sebgyógyításra, csípésekre alkalmazták, de antibakteriális és vírusellenes jellemzőit is kihasználták. Mindenről írásos dokumentum is rendelkezésünkre áll, ugyanis magyarra fordítva a Gyógyítás művészete című könyvben például egy perzsa orvos sorait olvashatjuk ebben a témában. Később, a 17. században reneszánszát élte a gyógynövény, akkoriban főként nyugtató hatása miatt javasolták a betegek számára. A kolostorokban a női hisztéria ellen is bevetették, de egy svájci tudós például úgy vélte, kifejezetten a hosszú élet titka a gyógynövény. Nos, a mai kor ismereteinek tükrében elmondhatjuk, hogy a stressz oldásában betöltött szerepe miatt akár ez így is lehet. Teaként fogyasztva érvényesülnek leginkább hatóanyagai. A citromfű gyakran helyet kap kozmetikumokban, krémekben, alkoholos tintúrája is ismert számunkra. Ha azonban maximálisan szeretnénk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, akkor teaként érdemes fogyasztanunk azt. A szálas gyógyteát számos egészségügyi probléma esetén alkalmazhatjuk, az alábbiakban pedig el fogom nektek mondani. A citromfű az idegrendszer védelmében. A gyógyszertárakban gyakran találkozhatunk olyan recept nélkül kapható készítményekkel, amelyek egyik összetevője például a citromfű. Nem véletlen, hiszen a gyógynövény a benne megtalálható anyagoknak köszönhetően nyugtató hatással rendelkezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a stressz, az általános nyugtalanság, a pszichés gondok szinte kivétel nélkül álmatlansággal társulnak. Ezen a problémán is segíthet a citromfű tea fogyasztása. Általános jó közérzet gyógyteától? A citromfűvel ez lehet a megoldás. A felhalmozódott feszültség oldása már önmagában is segít a közérzeten. Nem csoda, hogy a citromfűvet az általános jó közérzet teájaként is számon tartják. Menstruáció idején oldja a görcsöket, így a nők számára kifejezetten javasolt a fogyasztása. A premenstruációs szindrómát ismerők jól tudják, hogy akár depressziós tünetek is jelentkezhetnek a vérzés közelettével. Ilyenkor is ajánlott a citromfű, akár más gyógyteákkal társítva. Tény ugyanis, hogy a lágy ízénél fogva kiválóan vegyíthető egyéb gyógynövényekkel is. A nyugtatás érdekében levendula virággal társíthatjuk, ha pedig energikusabban szeretnék lenni, akkor a menta és a gyömbér a megfelelő választás a citromfű tea mellé. A pánik tünetei ellen is ideális. A szorongás és a mindennapokban rendszeresen jelenlévő stressz pánikbetegséghez vezethet. Nem véletlen, hogy az utóbbi a civilizációs megbetegedések listájának egyik vezetőhelyét foglalja el. Fontos tudni, hogy a pszichés tüneteken túl konkrét szervi megbetegedést is okozhat a folyamatos stressz. A szívpanaszok vagy a gyomorgörcs enyhítése érdekében is fontos tehát, hogy a feszültség csökkenthető legyen és az idegrendszer megfelelő védelmében részesüljön. Segítség a vírusok és a baktériumok ellen. Az őszi-téli hónapokban jelentősen megnő a meghűléses betegségek száma.
A vírusok és baktériumok ellen a citromfűte a fogyasztása hasznos lehet, hiszen számos olyan összetevővel rendelkezik, melyek antibakteriális és vírusellenes hatással rendelkeznek. A gyógyteaként történő fogyasztás egyébként a nátha, a torokfájás ellen is eredményes, főleg méhészeti termékekkel és a citrom C-vitamin tartalmával társítva. Emésztési panaszok esetén ideális alapanyagot biztosított számunkra a citromfű. A stressz, az általános közérzet és az emésztési problémák szoros kapcsolatba is hozhatók egymással. A citromfű eredményesen veszi fel a küzdelmet a puffadással, a gyomorégéssel, a hasi görcsökkel. Kiváló béltisztítóként is ismert, és így hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez is. Ha székrekedéssel vagy hasmenéssel küzdünk, akkor is érdemes a citromfűhöz nyúlni, ugyanis beállítja a megfelelő emésztést, ezzel elejét véve olyan komoly problémáknak, mint például a vastagbél daganatos megbetegedése, méregtelenítés és súlycsökkentés. Sok más gyógynövényhez hasonlóan a citromfű is méregtelenítő hatással rendelkezik. Eredményesen alkalmazható a súlycsökkentés időszakában is. Rendbe teszi az emésztést, hozzájárul a máj munkájának segítéséhez, és ezek összességének köszönhetően a felesleges kilóktól is sokkal könnyebb lesz majd megszabadulni. Mindez nem csupán az esztétikus külső miatt érdemel figyelmet, hanem az egészség megőrzésének szempontjából sem elhanyagolható az. A plusz kilók ugyanis olyan megbetegedésednek ágyaznak meg, mint például a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a különböző ízületi problémák. És hogy miért varázsoljunk a bögrénkbe citromfű teát? Egy evőkanál szálas tea egy bögrényű forró vízhez szükséges, nagyjából 15 perc után leszűrve már fogyasztható állapotba kerül, és ízletes folyadékot biztosít számunkra. Ízesítés nélkül is remek választás, de ha édesítésre vágyunk, akkor cukor helyett mindenképpen célszerű mézet választani, hiszen az is nagyon egészséges szervezetünk számára.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Yeah.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Sziasztok, Árpi vagyok, ez itt a Beast Life második egyben záró folytatása. Mai témánk a gyógynövények, ezen belül érintettük az előzőekben a citromfüvet, illetőleg beszéltünk általánosságban a gyógynövényekről, most pedig térjünk ki egy kicsit a levendulára. A levenduló tudományos és népi gyógyászat is elismeri egyébként ennek a gyógyhatását, kívülbelül kezelhetjük vele magunkat, sőt pompás lila színét és ízét ételekben is fel tudjuk használni. A közönséges levendula, vagy keskeny levélű levendula, latinul lavandula angustifolia, a 8. magyar gyógyszerészkönyvben hivatalos drogjai és virág és virágból préselt illóolajról is lesz szó. A levendula gyógyhatásáról röviden: antibakteriális, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, nyugtató, keringésjavító, immunrendszer erősítő, fájdalomcsillapító és gombaölő hatású. Értékét a benne lévő linalil acetát tartalma miatt alakítja ki, illetőleg az agy az értékét. Az epe működést fokozó hatása miatt a levendula a puffadás és az emésztési zavarok ellen is hatékony gyógyszerként elkészítve, illetve a szárított levendulával megszórt görög joghurtot is bátran fogyasszuk, hiszen jótékonyan hat beleinkre. Stressz és alvászavarok esetén is érdemes a levendula illóolajához fordulnunk, például párologtatással, fürdővízbe csöpögtetéssel, esetleg levendulával töltött párnát is választhatunk, hiszen a levendula bizonyítottan stresszoldó, csökkenti a pulzus számot, valamint a vérnyomást, ezáltal sokkal hamarabb fogunk tudni ellazulni, illetőleg ellazult állapotba kerülni egy-egy fárasztó és stresszes nap után. A levendulák a fejfájásra is nagyon-nagyon alkalmasak. Az illóolajokat külsőleg ne alkalmazzuk töményen, mert akár például égési sérüléseket okozhatnak. Jó tudni, hogy a levendula illóolaja az előírt, kis mennyiségben stresszűző és nyugtató hatású, túladagolva viszont azonban épp az ellenkező hatást váltja ki, teljesen felpörgeti az adott használót. A levendulának nem csak a gyógyászatban, hanem a háztartásban is hasznát tudjuk venni, természetesen amellett, hogy nagyon-nagyon finom. Remélem hasznos infókkal láttalak el titeket az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Beast Life-val, addig is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Gyors lehet a kormányalapítás, bővült a DÁP, nyári ruhákat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulus jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: Megvan az idei Balaton fagyia. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balatonparti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25

0: jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mindenkinek szuper vasárnapot és kellemes hétvégét. A mikrofonnál Erpi, indítsuk a mai napot a hazai cowboyokkal, méghozzá egy jó ötössel. Érkeznek a Valmár srácok, kiegészve Brunoval, Spakkal és Manuellel, és hát fiatalos lendülettel előjön a vérük. Úgyhogy jön a visszavérem, itt a 96.4 BSFM-en, ezzel robbantunk ma reggel.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B elég bődületes feliratkozói számmal bír a következő előadó, több mint 25 millióval, ő nem más, mint DJ Snake. A következő dal egyébként hazájába abszolút első helyig menetel, de rengeteg helyen nyitotta a csártokat, igen jó pozícióban, az Egyesült Államokban egyébként platinát csinált. Érkezik egy nemzetközi konglomeráció, vagyis DJ Snake, J Balvin, Tyga és a Loco Contigo popsirázásra felkészülni, itt az ütem, start!

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Nagy-Britannia és az Egyesült Államok az elmúlt években állandóan jól kapcsolódnak egymáshoz zeneileg, és nagyon jól felfedezte egymást a két ország rap társadalma, és tök jó kis kollabok jönnek létre, mint például a következő. Érkezik KSI, Trippie Redd közöse, és a mára már nagy sikerű Thick of It. Itt a kedvenc rádiótokban. Már is mutatom, mi ez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

0: 96.4 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Rapranyagok, figyelmével ajánlom, hogyha egy igazán jó, komplet és komplex albumot szeretnétek hallani, akkor a 2024-es GNX albumot mindenképpen hallgassátok meg, hiszen rengeteg jó dal született erről az alkotói csokorról, vagyis a lemezről. A következővel megyünk tovább, érkezik Kendrick Lamar, SZA közöse és a Latter. Itt a

0: át.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Gyors lehet a kormányalapítás, bővült a DÁP, nyári ruhákat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthon teremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta el rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
3: Megvan az idei Balaton fagyja. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balaton parti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggel, a mikrofonnál RT, jön egy jó nyári dal, Dash, és érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik egy nagyon vagány kis előadó, szügyig van varva bokától, Kiring, és jön tőle a Dead Wrong. Itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Vizuálban abszolút ez a közép-kelet-európai kritikáról van szó. Egyébként a dalnak a további érdekessége, hogy állítólag T. Denny-nek beszólt valamelyik sorban, és ebből tulajdonképpen egyfajta beef alakult ki. Ő nem más, mint Juhász Márton, Jude Law, érkezik tőle a Sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Letette esküjét Magyar Péter, a Szentkirályi ellen vizsgálódott a GVH, megvan a Balaton fagyija. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében. Így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg azt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szentkirályi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat kommunikációs vállalásait, miután az bebizonyította, hogy a termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Érszök település közelében bukkant fel egy fiatal egyed. A túrázókat óvatosságra intik. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen. A Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes pihenés mindenkinek, ha dolgoztok, akkor extrába kitartást. Jön a Dozer, Hanumankind, Call Me, és az India gyorsvonat, Big Dogs, itt a Bass-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Post Malone, ha valamihez hozzányúl, általában sikerre viszi, mint például a következő dalt, jön tőle a Better Now, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Bass.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a Camptoni rap szamuráj, aki a nyelvével tud mély sebeket vágni máson, hogyha akar. Itt most nem konkrétan valakinek címezte ezt a dalt, úgy általánosságban a kritikát, de nagyon élik. Érkezik Kendrick Lamar és a 2024-es GNX album a napvilágot látó TV Off. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Megalakult az új országgyűlés, a mentők napja van ma. Félmaraton miatt változik a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
4: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
3: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot mindenkinek, és jó pihenést hétvégén. A mikrofonnál RP, magyar vonalról támadunk, jön nálunk Pifu, változnak a helyek, úgy minden az életben.

Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország. Shhh.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinált. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Roham tempóban alakít kormányt a Tisza párt, bővült a DÁP, új területen vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romuluszt jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthon teremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 100 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információ. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Megvan az idei Balaton fagyia. Egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balaton parti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Kedre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

R&B. A következő előadó eddigi karrierje során 35 millió dollár kalapozott össze, olyan daloknak köszönhetően, mint például a most következő Taylor Swift. Ő nem más, mint A$AP Rocky, ez pörög itt a Bass-en.

Wayne Moore Jr. néven látta meg a napvilágot 1998. október 22-én Kaliforniában, Camptonban. Egyébként rengeteg híres rapper származik erről a vidékről, úgyhogy biztos, hogy van valami a levegőbe meg a faunába. A következő dal gyémánt minősítést ért el, rengeteg jelöléssel bír, ahogy maga az előadó is. Hosszasan lehetne csak felsorolni, hogy mennyi jelölést és díjat csöpör be már eddig. Jön Roddy Ricch és a The Bucks. Itt a kedvenc rádiótokban vasárnap a 96. Én

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Letette esküjét Magyarország új miniszterelnöke. Megválasztották a Balaton fagyiját. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében. Így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg azt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szent Királyi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat kommunikációs vállalásait, miután az bebizonyította, hogy a termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
2: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett NABIC engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
1: Medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Érszög település közelében bukkant fel egy fiatal egyed. A túrázókat óvatosságra intik. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen. A Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Kedre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper vasárnapot. A mikrofonnál Erpi, magyar két ifjúval fogok támadni, és az egyik korai dalukkal jön Bruno és Spack, Budán vagy Pesten, itt a kedvenc rádió.

0: 90. Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, legyen szép vasárnapotok, egy jó nyári dallal érkezem, hogy mindenkinek jó kedve legyen, Dash Young Fly, érkezik az Oh Mama.
1: Don't

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Remélem mindenkinek kellemesen telik a hétvége és a vasárnap. Jön nálunk DJ Snake, Cardi B, Ozuna, Selena Gomez és a Taki Taki. Én már a velük búcsúzom, mindenkinek szép napot. Hétfőtől várok mindenkit. A mikrofonnál Árpi volt. What?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Letette esküjét tegnap Magyar Péter. A száj sújtja hazánk nagy részét. Változott ma a közlekedés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A délies szél élénk, erős lehet, napközben 20.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül majd, hogy melyik rap klasszikust kapták elő az új Street Fighter filmhez, kivel folytatja a legendákat bemutató lemez sorozatát Nas, lesz majd koncertajánló és egy underground klasszikus 25. születésnapját is megünnepeljük majd. Elsőként azonban ma Mark Ronson érkezik, akinek önéletrajzi könyve május végén magyarul is megjelenik. Ez aztán a remek hír. Az éjszaka népe, egy DJ történetei a 90-es évek New Yorkjáról, ez lesz a magyar címe. Mr. Ronson pedig zseniális producer és DJ, az angol kiadást olvasók szerint pedig remek író is mindezek mellett, akinek bőven volt mit a lapokra vetnie. Most Nate Doggal is a születésnapos Ghostface-szel jön együtt, itt a 96.4.

Került itt a Bassdrive-ban. A következő pedig, aki magyar színpadra lép, nem lesz más, mint a funk doktor maga, Redman. Methodman örök tettes társát az Akvárium klubban láthatjuk majd, és biztos, hogy az összes klasszikusát felvonultatja nekünk a Time for Some Action-től egészen a Rockwilderig. Az Aqua nagy termét DJ Turner barátommal egyébként mi melegítjük majd be nektek a mester érkezése előtt, egy alkalomhoz illő, hamisítatlan East Coast setre számítsatok. Most jön a legfrissebb olyan Redman track, ami biztosan benne lesz a koncert setlistjében, ez a La La La, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4. Bass FM.
1: Ez rólunk szól, de nem úgy másnál elmennék, de attól is várnál, ha nem lennék, ha te sem lennél, neked vagy, neked pedig.

96.8 FM, Rap-Hip-Hop R&B. Októberben érkezik a mozikba a Street Fighter film, ami több dolog miatt is érdekes a számunkra. Az első trailer alatt ugyanis egy Tupac klasszikus, az Ambitions as a Ride a hallató, ráadásul egy kicsit eltérő vokállal Ambitions as a Fighter rappeli benne Tupac, ugyanis még Mike Tyson egyik meccséhez bevonuló zeneként készült belőle egy ilyen szövegű változat is 1995-ben. A filmben láthatjuk egyébként Borrok szerepében 50 Cent is, és persze azt se felejtsük el, hogy a 90-es években készült első Street Fighter film soundtrackje kizárólag rap trackekből áll, többek közt Nas-t és a Far Side-ot is hallattuk rajta. Most pedig akkor jöjjön Tupac és az ő klasszikusa itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B a héten ünnepli 25. születésnapját egy igazi underground klasszikus high-tech, high technology című lemeze. Rokas Records Ohio-i házi producere a kiadó karrierjének a csúcsán jelentette meg saját albumát, és persze mindenki beugrott rá rappelni, akiket korábban remek beatekkel ajándékozott meg. Talib Kweli, akivel a Reflection Eternal projektet alkották, Come On, vagy éppen a kiadó legnagyobb ásza, Mos Def. A legnagyobb sikert azonban mégis egy fiatal R&B énekesnővel közös dal aratta, a Round and Round, amiből aztán készült remix változat is Method Man-nel és a Capone and Noriega párossal is. Az énekesnő Janelle pedig hirtelen a Def Jam-nél kapott szerződést. Hájtek később a G-Unit házi producerévé vált, ami többek közt a most következő Round and Round remixnek is köszönhetett, óriási tehetsége mellett persze, hiszen ne felejtsük el, hogy az egyik legegyedibb hangú hip-hop producerről van szó. Hallgassátok csak, jön az ő 25 éves klasszikusait a 96.4 Base FM-en.

Papa R&B ebben az órában jön majd Leon Thomas, Snoop Dogg, J. Cole és A$AP Rocky is, ez továbbra is a Bassride, én DJ Venom vagyok. Előbb azonban Akon érkezik, aki a napokban egy interjúban elárulta, hogy mielőtt a Locked Up című debütáló sikere megjelent, nagyon szerettek volna ő és a kiadója egy olyan változatot is a dalból, amiben rappel valaki. Akon akkor óriási rajongója volt a Jay-Z oldalán rappelő Beanie Siegelnek, akinek azok voltak a legjobb évei. Amikor azonban Beanie-t megkeresték, hogy egy fiatal afrikai előadó első dalában kellene közreműködni, ő inkább passzolta a dolgot. Szerintem már alaposan megbánta, ezután azonban jött Styles P, akivel a remix végül óriási siker lett a tengeren túlon. Most ez a track érkezik itt a 96.4 Base FM-en, Locked Up Remix!

die. I love myself.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B szombaton ünnepelte 56. születésnapját Ghostface Killa, a Wu-Tang kolostorának egyik legélesebb pengéje. A tengeren túlon az egyik legnagyobb lirikusként tartják számon a mai napig. Viharos magánélete a Wu-Tang, an American Saga című sorozatból megismerhető. Ha az alter egóit nézzük, ő maga a vasember, Tony Starks, aki imád underground producerekkel dolgozni, és akinek MF Doom-mal közös albuma végül sosem készült el. A folytatásban Missy Elliott-tal érkezik együtt, a Clarks cipők, az extrém aranyékszerek, a fürdőköpenyek és az óriási bundák legnagyobb rajongója, a születésnapos Ghostface Killa, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B, Nas tavaly 7 albumot jelentetett meg saját kiadójánál, igazi rap legendáktól, Slick Rick új albumától, a De La Soul visszatérésén át, saját DJ Premierrel közös munkájáig. Most nagyon úgy tűnik, hogy folytatja ezt a sort, és régi barátja AZ új albumának megjelenésénél is segítkezik, a címe pedig Do or Die 3, és péntek óta hallgatható mindenütt. AZ már azzal beírta magát egyébként a rap nagy könyvébe, hogy ő volt az egyetlen vokális közreműködő a legendás Illmatic-en, de az egy évvel később érkező első albuma, ez volt a Do or Die sorozat első darabja, szép siker volt Amerikában, több mint 1 millió példány kelt el belőle, sőt még az első single is bearanyozódott. Aztán együtt alapították meg a The Firm szupergrupot Nas-zal, amiben a sok rapper ego már valahogy nem fért meg jól együtt, Foxy Brown mellett Cormega volt még a csapat tagja kezdetben, később pedig Nature. A folytatásban jön AZ talán legnagyobb nemzetközi sikere, ez a DJ Premier remek beatjére készült The Format, itt a 96.4 Base FM-en.

964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Grindot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megünnepeljük majd az egyik legfontosabb Missy Elliott és egy remek De La Soul album kerek születésnapját is egyben. És ha már Missy, akkor jöjjön ma még Virginia királynőjének legfrissebb dala, egészen pontosan közreműködése, hiszen Kilani új lemezére ugrott be, hogy együtt dolgozzanak föl egy Aliyah klasszikust, ez a Back and Forth, itt a 964 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

következő egy órában hallhatjátok majd itt a B-Sand a továbbra is sikerre halmozó Dócsit, aki nemrég Lady Gaga oldalán az Ördög Prádát visel második részének a főcímdalát is írta. Igen, az ő karrierje már itt tart. Aztán jön majd Doja Cat, érkezik a mostanság leginkább mém céltáblává váló Jack Harlow. Kezdeni azonban polgári nevén Rakimmal, művész nevén A$AP Rocky-val fogunk. Érkezik tőle a Taylor Swift itt a 96.4 B-Sand.

Pepperrel. Ne felejtsük el, hogy dolgozott ő többek között a második Jazz Matez albumon is együtt Guruval, szerepelt a Bad Boys filmzene lemezén, dolgozott az atlantai szuperproducerrel, Jermaine Dupri-val, sőt még Puff Daddy is készített neki remixet. A folytatásban viszont jön az a bizonyos 90-es évekbeli gigasiker tőle, itt a 96.

aki kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Saturday Night Live-ban is készült róla egy sketch, amiben hát gyakorlatilag a fél ország rajta nevet. Jack Harlow-val folytatjuk, jön az amerikai top 10-ben legmagasabbra emelkedő sikere, ez a Lovin' on Me, itt a 96.4.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

évtizedek óta óriási vita zajlik a rap világban arról, hogy melyik minden idők legfontosabb rap posszi trackje, azaz olyan track, amiben rengeteg hip-hop előadó adja egymásnak a mikrofont. Az igazi old school arcok a Juice Crew legendás trackjére, a Symphonyra esküsznek, aztán aki picit később, a 90-es években kattant rá a rapre, az biztosan megemlíti a Tribe Called Quest-től a Szenáriót, ahol a Busta Rhymes vezette Leaders of the New School, akkor még nagyon fiatal MC-i passzolták Q-tipéknek a mikrofont a stúdióban. Viszont most jön egy olyan track, ami ebben az amerikai posszi track versenyben nem játszik, hiszen nem amerikai, hanem magyar trackről van szó. Érkezik a hősök Digo, Sziszka, Finucci, T-Kid, SM és Subbass Monster együtt, itt a 96.4 Bass FM-en. So fair.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Továbbra is érdemes a Bass FM-mel maradni, a következő órát ugyanis a rap világ egyetlen Pulitzer díjasával, Kendrick Lamarral indítjuk, érkezik tőle a TV Off.
2: It's not enough, few solid niggas left, but it's not enough, few bitches that are really step, but it's not enough, say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Kívánom! Hallatjátok majd énekelni többek közt, a kanadai superstar The Weeknd-et érkezik egyenesen Pittsburghből, a város legnagyobb rapsztárja Wiz Khalifa, itt lesz Subbassmaster, sőt jön majd a Chameleonaire Crazy Bone páros is, az utóbbi ugyebár a Bone Thugs and Harmony igazi legendája. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, érkezik a BSV, itt a 96.4

nem fog készíteni, de vajon más néven váratunk még tőle albumot? Egy újabb kérdés, amit szintén csak egyetlen egy ember, maga a torontói R&B király tudna megválaszolni. A folytatásban jön tőle a Blinding Lights, ami még egy olyan időszakban született, amikor visszavonulásról szó sem volt, ráadásul még Rosszáliával is van egy remix változata, na de most jön az eredeti, itt a 96.4 Base FM-en.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

barátjának írt, aki egyébként NBA sztár, viszont néhány héttel ezelőtt szakítottak, így nem valószínű, hogy egy Megan koncerten ez a dal valaha is el fog hangzani élőben. Érkezik ez a 90-es évek arra,

0: call the doctor. I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy karrierindító sikerrel folytatjuk, akinek a karrierjét pedig ez a dal alaposan beindította, nem más, mint Wiz Khalifa, és hát természetesen a Black and Yellow-ról van szó, ami gyakorlatilag azonnal a rap sztárok közé katapultálta a fiatal pittsburghi rap előadót. Készült a dalból egy olyan verzió is, amiben Snoop Dogg, sőt még Juicy J is hallható, viszont a folytatásban jön az eredeti, itt a 964 Bass FM-en,

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, és a folytatásban, ahogyan egy jó poszi trackben szokás, például passzolom én is tovább a mikrofont méghozzá Széles Izának, akivel a következő órákat töltetitek majd. Iza már itt is van a stúdióban, az első dal pedig, amit hozni fog nektek a következő óra nyitányaként, nem lesz más, mint a Sötét Jude Law-tól. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot. Hello, szevasztok!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul ez a vasárnap velem Széles Izával. Továbbra se feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is. A 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Tommy Richmond, és tőle az igazi bombanas slágerét, a Million Dollar Baby-t.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Rhea Boston Richie-t, tőle indítom a Help Me című szerzeményét.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

96.4 Béza FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bezafm.hu-n keresztül, így gyakorlatilag elértek minket bárhonnan. Most pedig két keménykötésű rapperrel megyünk tovább, SM-mel és Curtis-szel. Tőlük indítom a feldobott

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na most Magyarországról Amerika irányába fordulunk, hozom nektek Bryson Tillert, aki nem csak a zenét veszi komolyan, hanem a kosarazást is, ugyanis úgynevezett pick-up meccseken is szokott játszani, nem is akárhogyan. Indítom is tőle a Whatever She Wants slágerét.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk a gyönyörű Grammy-díjas énekesnő Tyla, aki nem mellesleg dél-afrikai származású. Örök tőle a Push to Start slágere.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Hány bolt, de tízezer, de nem iszom, csak vízezer.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Base FM.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.

0: hagyja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 95.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazunk, 2003-ig meg sem állunk, Baby Bash és Frankie J közösségig. Jön nektek az örökzöld, Suga Suga!

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk az újra összeállt Diaz Menta formáció, és tőlük indul a méreg.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na belevágunk ebbe a vasárnapba velem Széles Izával. Hozom nektek Travis Scottot, aki nemrég töltötte be a 35. életévét. Pörög is tőle a 4x4.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, hogy továbbra is lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu keresztül. Most pedig magyarokkal megyünk tovább, hozom nektek Burait, GBM-et és Mist. Ők indítom az Engedj el című szerzeményüket.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Schwarz Ádámot, vagyis Beton Hofit. Tőle indítok egy igazán dinamikus dalt, ami nem más, mint a Bagira. Hangerőt

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk az együtt turnézó Kendrick Lamar és SZA, és a közös szerzeményük a Luther.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem, Széles Izával. Hozom nektek Azeria és Dash-nek az első nagy slágerét. Indul nektek a Rét.

0: us too. Now, brother,
1: look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Base FM. Rap. Hip-hop. R&B.
2: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. basefm.hu.

0: Now brother look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Köszönöm a figyelmet, továbbra is maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Revo és a Bass-Topuszas műsorának az ismétlése. Mindenkinek további szép estét kívánok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az ELTI Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

95.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vennékén már Denzel Curryt és Anna Mankindot is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább. I need that blue white bitch on Deepak, chillin' teapot, two left feet.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton látjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik 2026 is az. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Neville Hill után gyakorlatilag az egész hip-hop világ nagyon vár. A február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Insight-t bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Szóval érkezik most Doechii és SZA és közös dolog a Girl Get Up. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 12. helyről, ezzel megyünk tovább.

95.6 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút number one, a befutó, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk 24 évet az időben, meg sem állunk 2002. május elejéig, és mutatom is nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai R&B listát. Ez a dal pedig nem más, mint Ashanti Foolish című gigászi slágere. Szóval Ashantit először 2001-ben Fat Joe What's Love című dalában hallhattuk, Jennifer Lopez helyett énekelt el a stúdióban próbaképpen a refrént, ami annyira jól sikerült, hogy végül vele készült el a végleges változat. Ezután érkezett az első saját dala, a Foolish, amivel 10 héten át vezette 2002 tavaszán az amerikai R&B listát. Egy 5 évvel korábbi Notorious B.I.G. dal alapját használták fel hozzá, gyakorlatilag egy az egyben. Ami Biggie második albumán nem lett sláger, az Ashantinál abszolút bevált és tökéletes szóló karrier indító lett. A Biggie iránti tiszteletből készült a dalból egy olyan változat is, amiben ő is rappel, ez végül az Unfoolish címet kapta, most ez érkezik itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista Rewind rovatából.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99 számon. A folytatásban Kendrick Lamarral megyünk tovább, tőle is Peekaboo című slágerével. Na gyerünk!

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Bryson Tiller, Whatever She Wants című dala után pedig pörgünk is tovább magyar vizeken. A Bruno és Spark formációban jól ismert Bruno-t megihlette Ördög Nóra. Írt is egy dalt róla, aminek a címe Ördög Nórika.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az Amapiano zenei stílus királynőjével megyünk tovább, a dél-afrikai származású Tylával, tőle is pörög Push to Start című dala itt a Bass.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nagyon sok ikonikus Kendrick Lamar dal van, de azt gondolom, hogy a Not Like Us több szempontból is az, hiszen ugye a Drake beefnél ezzel a dallal tett pontot ennek a beefnek a végére. Üljön most itt a Bass-en. I see dead people.

0: Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Base FM.
1: Mindenki fucked up.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. A magyar előadók gyakorlatilag egymásnak adják át a kilincset, Dash és Azaria Papa című slágere után pedig VZ-vel megyünk tovább, ez pedig Jamaica című dala itt a

Pesten kívül is. bizfm.hu

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok ez alatt az idő alatt üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. A folytatásban Travis Scott 4x4 című dala, után pedig Belánóval és BSV-kkel megyünk tovább. Ez pedig közös dolog, a Bullshit. Itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Na gyerünk!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. KSI-ja megyünk tovább, aki YouTuberből rapper lett, és hát természetesen megmaradt azért a YouTuberség mellett is. Ez pedig Trippie Reddel közös dala, ez a Take Covid.

Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love.

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Bass
0: FM.
2: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
2: Pesten kívül is
0: bassfm.hu.

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára a Shenseea Boss Up című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor itt a Beats FM-en. Sziasztok!

0: 88.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gács. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsém, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy lepergett.

0: Manna meg a Buda.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Even with
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: So fair. Yeah.

0: kerületi klasszikus.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.